jöhet, púdu vajt kló. Szánudan nőtt, nejte menj mészt, őt pálom az rennud elén, pajgál szészt észt, púdu vajt kló.